0: 是波拉。
1: 我会下次等他来中华二环打，我会争取把他 Q 掉。
2: 第一次跟欧洲人打，还是有点紧张。我相信我可以拿得下。
3: 看我上去怎么给他上一堂中国力量课。
4: 生死看淡，不服就干。
5: 来吧，我现在都想迫不及待地上去表现一下了，让我的对手多活一会儿。
4: 放松，做最好的自己，就一定拿到最好的成绩。
3: 中国队
6: 加油！
0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó estét, Sziget-Szent Miklós atya! Halljam a hangokat! Mindenki jól érzi magát? Szuper! Igen, tisztelt közönségünk! A mai este folyamán nem egyedül leszek itt a szorítóban, hiszen a kínai tévé adja ezt a mai gálát. Ráadásul az egyik legkomolyabb megye, ahol nagyon szeretik az ilyen jellegű kombátsportokat, Hunnan megye, a Hunnan tévé fogja adni, úgyhogy felkérem a kínai ringspeaker kollégát, hogy fáradjon fel ide a szorítóba. Őt úgy hívják, hogy Quan Fen. Egy nagyon nagy tapsot szeretnék neki kérni.
7: Hello, hello. See you.
0: Servus.
7: 展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，这里是匈牙利首都布达佩斯，大家晚上好。United Kingdom。这里是河南卫视
8: 新时代新文化。
7: 武林风环球拳王争霸赛布达佩斯站的比赛现场，这是武林风首次走进匈牙利。和中国一样，匈牙利有着悠久的历史和优秀的传统文化，和我们中国呢？也是老朋友，好朋友，从黄河到多瑙河，这也是一场我们和老朋友之间跨越万里的相聚。那今天晚上，武林风的中国勇士将与匈牙利的格斗勇士在这个擂台上展开一番切磋，为世界的拳迷奉献一场格斗盛宴。武林风决战多瑙河。现在开始。好，接下来呢是男子80公斤级的一场比赛了。即将走上擂台的红方运动员，曾经 TKO 俄罗斯名将谢尔盖，一战成名，与国内的众多的顶尖高手都有过招，拿到了34胜13负一次 KO 的战绩。他来自山东象王格斗俱乐部。准备好大家的热情，我们欢迎狂蟒，薄福凡。

0: Hölgyeim és uraim, megérkezett a piros sarokba Bofufán!
1: Hölgyeim és uraim, érkezik az egyik legeredményesebb magyar versenyzők, 17-szeres magyar bajnok, Superfight Series, Muay Thai Európa bajnok, VFC K1 világbajnok, 29 éves, 184 cm magas, 2 hónapot készült Tájföldön erre a csatára, 20 győzelem, 3 vereség a mérlege. Tisztelt közönségünk, Magyarországot képviselve érkezik a kék sarokba a mi vörös skorpiónk, Tóth Csaba!

Dominál képviselve megérkezik Csajé Hui! A hazai versenyző szintén 23 éves, 178 cm magas, a budapesti Perfect Fight Club versenyzője, Unified Muay Thai világbajnok, VFC háromszoros Muay Thai magyar bajnok. 13 győzelem, 4 vereség, 8 KO a mérlege, érkezik a kék sarokba. Reméljük az első magyar győzelmet hozza. Horváth! One hit.

哦，披了 shadow band dad， 李立昌。A magyar versenyző hölgyeménye, ahogy mondottam, volt 158 cm magas, 28 éves, a Hajdúságból felköltözött Budapestre, csak hogy még profibb körülmények között tudjon készülni a Thai Box és kágy mérkőzéseire, de az ökölvívó sportágban is jártas, ott országos bajnoki címet szerzett. Kickbox magyar bajnok, Iska kágy világbajnok, 25 mérkőzéséből 22-t megnyert, ebből 10-et KO-val. A Perfect Fight Club versenyző érkezik, köszöntsük őt nagyon nagy tapssal, a kék sarokban, Furo!

0: Én nagyon-nagyon-nagyon Isten hívő vagyok, de az se baj, ha ma ő lesz az ördög bal és jobb keze is. Itt van velünk a kék sarokban, Fúró Virág!
1: 纸面数据啊，
2: 李立山是26岁，他的对手弗罗维拉哥戴顿是28岁，两个人身高都是158公分，但是感觉对手要比他高一点。

Hölgyeim és uraim, megérkezett a piros sarokba Liu Mengyang! A most következő harcosunk a budapesti Perfect Fight Club versenyzője. 30 éves, 183 cm magas, az RFA szervezet világbajnoka, a Super Fight Series Európa bajnoka. Mérlege, 30 mérkőzés, 25 győzelem, 20 KO. Érkezik a kék sarokba

0: 小西果然本来西拿出了自己的进攻端要去压一压刘梦阳了，一步一步往前走，要拿自己的拳去压一压对手了。就是现在他两侧来游走的这个过程，刘梦阳并没有给到他太好的限制。毕竟顶膝应该被裁判叫开了。对，在这个位置，对，把对手再往前，包括顶半步之后，就自己上这个半步，保持好一个很好的距离差的时候，要多打几拳，就在对手主动贴靠你搂上来之前啊，要多打几拳，这时间差要算好。端明川现在也不退了，
1: 太少，
0: 对，侧向的游走之后基本上不再给刘梦阳拿直线去压自己的这个机会了，然后现在更多的刘梦阳一上来他就开始往对手的就正面硬刚的过程去打，把对手给打退。我看表，
1: 看看还有
0: 那个人有点累了，还有二十多秒的时间。对，看他现在不退了之后，就是进攻端的压力和能力还是非常明显的。来看一下这场比赛的最终结果。
2: 来，同步都在射击。
3: Az iska világbajnokság első helyezettje volt, az IFMA magyar bajnokságon szintén első helyezést ért el, kettő profi mérkőzéséből mind a kettőt megnyerte. A múlt héten a győri Vendetta gálán is osztotta a pofonokat. Érkezik a kék sarokba Krasznai Kender!

0: versenyzője fog ma küzdeni a piros sarokból. Őt úgy hívják, hogy Borsodi Mátyás!
1: Köszönöm szépen, hogy a 72 kg K1规则的比赛 蓝方运动员 今年 22岁 身高米 81 SK世界锦标赛第一名的获得者 他的名字叫 Klaus Neukadet

0: kíséretében megérkezett ide hozzánk a szorítóba Krasznai Kende!
1: Szorítóból következik az első menet. Jöhet a biztatás, hölgyeim és uraim, hadd hallja!
2: Hát, 72.5 公斤级的对抗哈，两位匈牙利的选手。
3: 是的，
2: 自由搏击规则。
3: 红方运动员是波尔硕迪，年龄22岁，身高185公斤。